se šedi dar ne spadi. Tane, u koji vi smaši struvanja mene? Ať kede pjar na rovně pátšatu, sikáte kudy pehnovali. Ten sásen se, go sikáte kudy dán nehnda palí chák, že mine, a mastak ne. Sidi tane. Pela sejt vole, piče sari vole.